0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló rótporrazzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Megnyitotta kapuit a budai művésztelep. Miniszteri látogatás a tesztpályán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van, péntek. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automat, amint pedig a manuális generátorok működtek, Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd. Írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogy olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy meg is ismerjük azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Több személyi változás is lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén. A döntések augusztus 1-jei hatállyal lépnek életbe a régióban. Az intézkedések plébániák átszervezését, kinevezéseket, valamint központi megbízatásokat érintenek. Székely János megyés püspök a sárvári káplánt kérte fel a Szent Mária Magdolna plébánia irányítására. Kirknop Gergely Zalaegerszegen is kápláni minőségben folytatja szolgálatát. Bokor Zoltán és Császár István pedig spirituális lesz, derül ki az egyházmegye közleményéből. Mintegy 25 km hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Írja a Magyar Építők. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
4: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén-nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a Sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolást biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegihírek.hu. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
5: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket.
1: Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyieket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapítótag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Max Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Best-en.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, az év 170. napja, a gyárfások névnapja, és hát, ami a legédesebb zene a fülnek, az utolsó tanítási nap, illetve a nyolcadikosok ma ballagnak. Sok boldogságot minden ünnepeltnek, ha dugó baleset van már is valahol, persze jövő héttől aztán már egyre kevésbé lehet erre készülni, hiszen a nyári szünet alatt sokkal enyhébb a reggeli forgalom, sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Szóval, ha mégis van dugó baleset, várom 0620 55 55 155, a Gorillaz folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: drága, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula. Már ma 30-35 fok között alakul a maximum, aztán napról napra talán 1-1 fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön 6:30, a következő fél órát Beyoncé indítja Sompollal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Bemutatkozott az új Egerszegi Egyesület. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még mégis nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
1: Zala vármegyében 2025-ben összesen 3.383.695 vendégéjszakát regisztráltak. Ez 2,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvívői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás lépheti életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható. Ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, az idei tanév utolsó tanítási napján napos idő várható. Az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokhoz képest 30-35 fok között alakul. Itt-ott lehet egy kis gomoly felhő, de kis eséllyel lehet csak futózápor. Északkeleten esetleg egy-egy zivatar belőlük. A hétvégén fokozódik a kánikula, holnap 31-36, vasárnap 31-37 fok is lehet. Na és akkor ennek örömére egy kis Afro Medusa, Pasilda a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Megnyitott a kapuit a budai művésztelep. Miniszteri látogatás a tesztpályán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata működő, a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövőn, az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze, ugrálhatunk mindjárt a Crisscross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli jump. Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja. Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i trénnel. Hey Soul Sister a Besten.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Ismét életet mentett az érzékelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Életet mentett egy szénmonoxid érzékelő Zalaegerszegen. A szerdai jelzéshez a város tűzoltóit riasztották, akik kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A tűzoltók biztonságban adták át a József Attila utcai helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek, tudatta a Zalai Katasztrófa Védelem. Legkésőbb június 20-áig megnyithatja kapuit a vendégek előtt a Letenyei strand és termálfürdő. A délzalai létesítményben jelenleg az utolsó karbantartási és előkészítő munkálatokat végzik, hogy a szezonra minden készen álljon. Tudta meg a Zalakocka. A fürdő a térség egyik kedvelt nyári célpontja, így idén is sok vendéget várnak Letenyére. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Írja a Magyar Építők. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. Really 64 éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő. ...1957-ben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Hegarty, azaz Macklemore. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak még egyszer. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Bemutatkozott az új Egerszegi Egyesület. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Zalavár megyében 2025-ben összesen 3.383.695 vendégéjszakát regisztráltak. Ez 2,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvívői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie dala indítja az órát, 5 perccel múlt 8, jó reggelt! Június 19-én pénteken sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
0: Best FM!

Jazz FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info mégis, jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Jazz FM, a legjobb zenék, rögtön 8:30, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmen láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Megnyitotta kapuit a budai művésztelep. Miniszteri látogatás a tesztpályán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mint pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
1: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem, a legjobb zenék az idei tanév utolsó napja. Izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betét dalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Ismét életet mentett az érzékelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Életet mentett egy szénmonoxid érzékelő Zalaegerszegen. A szerdai jelzéshez a város tűzoltóit riasztották, akik kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A tűzoltók biztonságban adták át a József Attila utcai helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek, tudatta a Zalai Katasztrófavédelem. Legkésőbb június 20-áig megnyithatja kapuit a vendégek előtt a Letenyei strand és termálfürdő. A délzalai létesítményben jelenleg az utolsó karbantartási és előkészítő munkálatokat végzik, hogy a szezonra minden készen álljon. Tudta meg a Zalakocka. A fürdő a térség egyik kedvelt nyári célpontja, így idén is sok vendéget várnak Letenyére. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Írja a Magyar Építők. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő két hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody wants to be lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperalj gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a Hajógyár és Szigetet. Június 19-21 között, tehát Gyereksziget. Tali ott! See you when you get there. Coolio folytatja Besten. A 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked. Just for you, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai fiúval megyünk tovább, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban fél háromkor pedig Brazília, Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most Estelle jön az American Boy-jal a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Bemutatkozott az új Egerszegi Egyesület. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van, péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még mégis nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Zalavár megyében 2025-ben összesen 3.383.695 vendégészakát regisztráltak. Ez 2,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvívői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyieket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitást nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a nyolcadikosoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Max M. Levente vagyok.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a fájban, jön a Keep On Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem. Most sem tudok ilyenről. Viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között, főleg a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Párizsban karneválozunk. Szikora Róberttel és a Valmárral pedig irány a Balaton. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma, és 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól White Boy-tól, 7-től Slim Pit-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xanthus nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma, elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy Hori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap, és holnap után reggel is itt a Besten. Max Szemlerente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a One is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a One pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, TV és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszt tartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és ha kell, óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: A reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek. A olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi, például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF, én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk utitársak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Viatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Florida-val jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban, egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
2: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágánykarbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity-k pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mely a dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé, szép

Vesztefem a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy jósnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Meja pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion a folytatásban a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örökzöld.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyijük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Éjkönnel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gyertek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni. Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0620 55 55 155. Önök vajon mit kérdeznének, miközben Rozála zenél? Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utolévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. Tata térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autóút között a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A vasárnapi ítéletidő kárai. Megnyitotta kapuit a budai művésztelep. Miniszteri látogatás a tesztpályán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mind a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella halad keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
2: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
4: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék, a szlovén tengerpart sokak bakancs listáján még mindig nem szerepel előkelő helyen, pedig néhány nap alatt képes teljesen átírni azt, amit a tökéletes európai kikapcsolódásról gondolunk. Pálmafákkal szegélyezett sétányok, luxus wellness, mediterrán hangulat, mesebeli kisvárosok és olyan gasztronómiai élmények várnak itt, amelyek miatt már a hazafelé vezető úton a visszatérést tervezzük. Szóval itt is remekül ki lehet kapcsolódni. Van valami különleges sportorozban. Talán a tengeri levegő, talán a pálmafák látványa, vagy a nyugodt elegáns atmoszféra, amely az egész várost körül lengi. A szlovén Adria legismertebb üdülővárosa mindössze néhány órás autóútra található Magyarországról, mégis olyan érzés nyújt, mintha egy távolabbi mediterrán desztinációba érkeztünk volna. Rúzsa kikötőnt jelent egyébként Portoroz, és valóban van valami romantikus ebben a helyben. A hosszú tengerparti sétányon egymást érik a kávézók, éttermek, szállodák és wellness központok, miközben mindenütt a tenger közelsége érezhető. A város egyszerre modern és elegáns, ugyanakkor megőrizte azt a nyugodt, emberléptékű hangulatát, amely miatt az ember szívesen töltene itt akár heteket is. Érdemes körbenézni akár itt is, én pedig utazás mellé is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot. A szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Ismét életet mentett az érzékelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben,

0: akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Révicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Életet mentett egy szénmonoxid érzékelő Zalaegerszegen. A szerdai jelzéshez a város tűzoltóit riasztották, akik kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A tűzoltók biztonságban adták át a József Attila utcai helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek, tudatta a zalai katasztrófavédelem. Legkésőbb június 20-áig megnyithatja kapuit a vendégek előtt a Letenyei strand és termálfürdő. A délzalai létesítményben jelenleg az utolsó karbantartási és előkészítő munkálatokat végzik, hogy a szezonra minden készen álljon. Tudta meg a Zalakocka. A fürdő a térség egyik kedvelt nyári célpontja, így idén is sok vendéget várnak Letenyére. Mintegy 25 km hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Írja a Magyar Építők. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
3: 88.9 Best.

Veszte fel a legjobb zenék. Rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra, és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük. Kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban, azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Meg

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Bemutatkozott az új Egerszegi Egyesület. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van, péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
2: Zala vármegyében 2025-ben összesen 3.383.695 vendégészakát regisztráltak. Ez 2,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvívői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe,

0: ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
2: 88.9 Best FM.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. A legtöbben hajlamosak ártalmatlan gyomként tekinteni azokra a növényekre, amelyek maguktól jelennek meg a kertben, a veteményes szélén vagy a kerítés tövében, pedig akad közöttük jó néhány olyan faj, amely mérgező vegyületeket tartalmaz, és nem csak a házi állatokra, hanem az emberre is veszélyt jelenthet. Ezek a növények gyakran rendkívül alkalmazkodó képesek, ezért könnyedén megtelepedhetnek a bolygatott talajokon, az elhanyagoltabb részeken, vagy akár a gondosan ápolt ágyásokban is. Sok esetben éppen hétköznapi megjelenésük miatt maradnak észrevétlenek, miközben a bennük található hatóanyagok bőrirritációt, emésztőrendszeri panaszokat, vagy akár súlyos mérgezést is okozhatnak. Na de melyek ezek? Hát ott van például a farkaskutya tej, közepesen mérgező növény, fehér tejnedve, a bőrrel érintkezve égő érzést, bőrpirt és akár hólyagosodást is okozhat. Szembejutva különösen veszélyes. Áprilistól júniusig virágzik, és gyökérsarjakkal, magokkal egyaránt terjed, ezért a füves területeken és díszágyásokban is könnyen megjelenhet. Aztán ott van a csattagó maszlag, az egyik legveszélyesebb hazai gyomnövény, az egész növény erősen mérgező, mivel tropán alkaloidokat tartalmaz, lenyelve hallucinációkat, súlyos szívritmus zavart, görcsrohamokat okozhat, nagyobb mennyiségben pedig akár halálos mérgezéshez is vezethet. Júniustól szeptemberig nyílik. Aztán ott van például a boglárka félék köztük, a kúszó boglárka, minden része mérgező. Sérüléskor egy olyan anyag szabadul fel belőlük, amely erősen irritálja a bőrt, nagyobb mennyiségben lenyelése, gyulladást okoz a tápcsatornában, áprilistól augusztusig virágzik. A vérehulló fecskefű valamennyi része mérgező, narancsárga, tejnedve bőrirritációt okozhat, elfogyasztása pedig mérgezéshez vezethet. Bár a népi gyógyászatban szemölcsök kezelésére alkalmazták külsőleg, fogyasztása nem biztonságos. Áprilistól szeptemberig hozza a sárga virágait. Vigyázzunk ezekkel a gyomokkal. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket a Besten.

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást. 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre. Aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
1: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
0: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
3: A

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Nightshift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Nightshiftes mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elérhető.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Ország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
1: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
0: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Beton.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy egyedül a lemezjátszók mögött. Jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Whiteboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a Nedves Terráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépését, ezért 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírva 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk hamarosan jön a Desert Rose.
1: Ez a Night Shift a Best

Bestepen a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész Betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Best of a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-on. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten. Akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csepp Mamival és a Desert Rosalita Westen a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványt. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha valakinek a mai kánikulához jól esett volna egy kis sűsítő zápor, nem nagyon kapta meg. Mi ezt most bepotoljuk a következő órában. Lesz itt folyó, lesz itt vízes, és egy Cry Me a River Justin Timberlake-től, egy Waterfalls a TLC-től, de még a New Millennium is érkezik Topaztól, illetve a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connor-tól és TQ-tól.
2: Ez a Night Shift a Best

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, a Salt and Pepper-val és az M-Vogue-gal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-i milánói koncertjüket végül valamely oknál fogva törölni kellett, azért így is láthatóak és hallhatóak voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani, majd a TLC-től érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A Naughty Boy művész néven alkotó Shahid Khant leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncé-val is dolgozott már együtt Running című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl jön Beyoncé-től itt a Best FM a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színi társulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: 2022-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
1: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
0: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgat. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 16 évvel ezelőtt ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés elegelet, csak most termett a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Nálunk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abban meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party All The Time itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycat Dolls észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk maguk. Az valaki majd látja a Pussycat Dolls élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a Can't Hold

Best FM, a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából hallottak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.